0: Antenne Sauerland.
1: Jó estét, kedves fiatal rádióhallgatók. Ez itt a Rózsaszín 5 perc. A mikrofonnál Lotus Yanderboy. Forogja egy andalító örökzöld a legendás Anima Sound System-től.